Pakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Hatékonyabb lett a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki a kormányfő. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök, folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Jávor Miklós nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt. Hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztérium már dolgozik egy korszerűbb és komplexebb csomag kidolgozásán is. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök, Volodymyr Zelenszkij és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csaknem 20 milliárd fontnak megfelelő értékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A Downing Street közölte, a cél, hogy a fegyverek csaknem negyede, míg a télbeállta előtt a kelet-európai országba érkezzen. A brit kormányfő a találkozó előtt hangsúlyozta, fontos, hogy Moszkva az amerikai elnök kérésének megfelelően befejezze az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat, ezért a nyugati szövetségeseknek fokozniuk kell az Oroszországgal szembeni szankciókat. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania novemberi dél-amerikai látogatását. Folytatódott tegnap a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen is összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 embert tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diákszervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken. A rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Itthon mai félkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezés is módosításra szorul. A BOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltatja a magyar KKV-szektor fejlődését. Holnap kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megtekinteni. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és a nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4 és 13 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Intro. Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1959 óta zajlik Szlovénia fővárosában a Ljubljana Jazz Fesztivál, mely a legrégebbi folyamatosan működő jazzfesztivál Európában. Különlegessége, hogy mindig is nyitott volt a közép-kelet-európai és az avantgárd jazzre. A rendszerváltás előtt is itt találkozhattak magyar, cseh, lengyel és jugoszláv zenészek politikai akadályokat átlépve. A fesztivál kiadóval is rendelkezik. Rendszeresen jelennek meg itt különleges, régiókra jellemző formációk. Ljubljana a szabadzene egyik európai fővárosa lett. A tradíció és a kockázatvállalás példás egyensúlya. Ez a fesztivál Közép-Európa egyik legfontosabb jazzkulturális bástyája.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1967-ben indult útjára Svájcban, a Genfi tó partján a Montreux Jazz Festival, amely mára a világ egyik legismertebb jazz eseményévé vált. Sokszor a műfaj határait is feszegető programsorozaton játszott már Nina Simon, Miles Davis, Prince, a Deep Purple és a Radiohead is. A fesztivál hangzásvilága és képminősége is ikonikus, több tucat legendás koncertet rögzítettek a helyszínen, és kerültek a felvételek az archívumok polcaira. A Montreux nem csak jazzfesztivál kortárs zenei örökség, a svájci precizitás és globális kreativitás találkozása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suke Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel. Az első napon fellép Orbai Lilla, a Coltrane Legacy, valamint a New Fossils, majd második este az Inter Geese, Dés László közreműködésével a Jazz Boys, majd a Charlie Stacy trió szórakoztatja a közönséget.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Biztosította hazai gázellátás a téli időszakra. Marad a napos, hűvös idő. Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybank elnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. Biztosította hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezné. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül kell fizetni. A csomagokon novembertől kötelezően fel kell tüntetni a termék kereskedői és gyártói azonosítóját is azért, hogy a hatóságok könnyebben kiszűrjék a veszélyes árukat. Az egészségügyi források hatékonyabb elosztását bemutató online szimulációs játékot tett közzé Kóka János. A Legyél te is egészségügyi miniszter című programban a résztvevők kipróbálhatják, hogyan lehetne pénzt átcsoportosítani az ágazat fejlesztésére. A korábbi gazdasági miniszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kezdeményezés célja, hogy párbeszéd jöjjön létre a témával kapcsolatban. Hozzátette, a magyar egészségügyi rendszernek évente legalább 1000 milliárd forintra lenne szüksége. Súlyos dróntámadás érte az ukrán és az orosz fővárost hajnalban. Kijevben lakóházakat és energetikai objektumokat támadtak az oroszok. Egy 9-szintes épületet ért találatban, 2 meghaltak és több mint 20 megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is. Heves dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt és több lakóház megrongálódott. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Fújtatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és a nyugati ország részben fordulhat elő. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vannak hasonló alapkövek, hasonló építőkövek, amikre építkeznek, de van, ami igazából teljesen más a felépítésében. Például az, hogy ugye a jazz az alapvetően ritmus alapú stílus, és a komoly zene meg inkább melódia alapú. És ezek között ügyesen át lehet járni egyébként, csak beletelik pár évbe, amíg az ember ezzel így tud zsonglőrködni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: The more I read the papers,

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Jazz, szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az Old Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Folytatjuk a John Coltrane 100 összeállításunkat, 10 részes sorozatunk harmadik részében, John Coltrane szerzeményei magyar muzsikusok előadásában szólnak. Az első az Equinox lesz téma cím szerint, a Kőszegi kvartettel. Így Kőszegi Imre dobol, Tóth Viktor altszaxofonon játszik, Olá Cumo Árpád zongorán, Egri János a bőgős.

az Equinox szólt John Coltrane szerzeményei közül a kőszegi kvártettel. Most a Lazy Bird következik, Dress Mihály tenorszaxofonon, Cseli Gábor zongorán játszik, Csuhaj Barna Tibor a bőgős, Baló István dobol.

Ez volt a Lazy Bird John Coltrane szerzeményei közül. Dress Mihály tenorszaxofonon, Cselik Gábor zongorán, Csuhaj Barna Tibor bűgőn játszott, Baló István volt a dobos. Továbbra is John Coltrane szerzeményei szólnak magyar muzsikusok előadásában. Most Dés László szoprán szaxofonon, Cselik Gábor zongorán, Csuhaj Barna Tibor bűgőn, Baló István dobon szólaltatja meg az Afro Blue-t.

Ez volt az Afro Blue John Coltrane szerzeményei közül. Dés László, Cselik Gábor, Csuhay Barna Tibor és Baló István előadásában hallottuk. Most a Moment's Notice következik. Makovics Dénes szaxofonon, Szabó Dániel zongorán játszik, Olá Zoltán a bőgős, Cseh Balázs dobol.

Ez volt a Moments Notice, Makovics Dénes, Szabó Dániel, Olá Zoltán és Cseh Balázs előadásában. Továbbra is John Coltrane szerzeményeit magyar muzsikusok előadásában halljuk, a Spiritual következik. Németh János szopránszaxofonon, ifjabb Szakcsi Lakatos Béla zongorán játszik, Egri János a bőgős, Balázs Elemér dobol.

Ez volt a Spiritual. Német János, ifjabb szakcsillakatos Béla, Egri János és Balázs Elemér előadásában. Most a Giant Steps következik. Cseke Gábor zongorán, Horváth Lutó József bőgőn játszik, Mohai András a dobos.

Ez volt a Giant Steps, Cseke Gábor, Horváth Lutó József és Mohai András előadásában. Az utolsó John Coltrane téma, amit hallunk, az Impressions. A Borbé Geyer kvartett felvétele szól. Borbé Miklós szaxofonon, Geyer Mátyás zongorán játszik, Farkas Norbert a bőgős, Kőfalvi Csaba a dobos.

Ez volt az Impressions a Borbély Gayer kvartettel. A mai All That Jazzben a John Coltrane 100 sorozatunkból a 10 részes sorozat harmadik epizódját hallhatták. Magyar muzsikusok előadásában szóltak John Coltrane témái. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az Old That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Hulá Kálmán zongorástja hallható. Majd ezt követően Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Dél

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Van elegendő gáz a téli időszakra, a tárolók háromnegyede telített. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Napos, de hűvös idő várható továbbra is. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 hideg napra elegendő. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták, a hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizont Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi 4,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen működhessen. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, ami a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Bayer Judit azt is közölte, az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül írják ki. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban rossz viccnek tekinti a javaslatot. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A vendégek csaknem fele legfeljebb 70 ezer forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az abstrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit. Bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Olá Kálmán zongorástja hallható, majd ezt követően Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogyha valaki klasszikus zenével kezd, vagy a jazz mellett klasszikus zenét is tanul. Nálam ez úgy történt, hogy döntést kellett hoznom, hogy most akkor a klasszikus zene irányában mozdulok-e jobban, vagy inkább a jazz zene irányában. És a szüleim ők nagyon mondták, hogy legyen a klasszikus zene, mert hogy a hangszerkezelést egészen máshogyan tanulja meg az ember, például mint hogyha mondjuk valaki csak jazzt játszik. És egyébként ebben szerintem van igazság, mert hogy a klasszikus zenei darabok sokszor teljesen mást igényelnek, mint mondjuk, hogyha valaki nagyon jól játszik jazzt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Olá Kálmán zongorástja hallható, majd ezt követően Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenész egy zeneszerző mindig olyan, mint egy séf, aki különböző alapanyagokból válogat, és úgy próbálja a saját receptjeit összerakni. Szóval nyilván itt nem egyértelműen csak a jazz és a pop zene keveredik, hanem itt nyilván R&B, soul, illetve mindenfajta funky hatások is bejönnek a képbe. Mondjuk azt egyébként, hogy ilyen 1970-es évek közepére datálható ennek a műfajnak ugye a magja, vagy hát annak a megszületése. Ugye hát Herbie Hancocknak a legendes 74-es lemeze ugye az egy nagy irányadó volt így az elektronikus hangszerekkel kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suke Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Az esten Banyó Bálinthoz, Barakonyi Brunóhoz és Fábri Adonishoz a kiváló hazai szakszofon művész és tanár Ávér János társul vendégként. Vérbeli jazz forgatak Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Olá Kálmán zongorástja hallható. Majd ezt követően Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Uniós hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna, folytatódik a napos, de hűvös idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárca vezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztika vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik Budapesten és vidéken. Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A gazdaszervezet azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós források maradjanak meg, és továbbra is biztosítsák a 80%-os állami társfinanszírozást. az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8,5 ezer háztartás éves gázigényének felel meg. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger és Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. Több ember ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt rendelte el 3 férfi letartóztatását a Miskolci járásbíróság. A gyanúsítottak vasvillával, macsetével és lapáttal támadtak rá több emberre. Az eset múlt vasárnap történt az Ószthoz közeli Sátán. A társaság egy korábbi nézeteltérés miatt ment be egy portára, ahol a gazdát, annak lányát és barátját támadta meg. Már 5 halottja van az augusztusi omisi erdőtűznek, miután egy 70 éves férfi belehalt súlyos sérüléseibe a splitti kórházban. A katasztrófa után 8 ember volt életveszélyes állapotban, közülük már csak 3-an vannak életben. Egy sérültet Splitben, 2 pedig zágrábi kórházakban ápolnak. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet éjszaka 2 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős szélcsendes helyeken gyenge fagy is lehet, napközben 13-19 fok lesz.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Marcibányi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Olá Kálmán zongorás cseh hallható, majd ezt követően Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: van még bulás tárgya veled.
1: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
2: Szabados György, életem első szabad zenéje volt, amit hallottam, az Esküvő című lemez, csodálatos zenészekkel, Vajda Sándor, Kőszeg Imre, Kati Horváth Lajos és Szabados György, megfogott az a zene nagyon.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Német Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Olá Kálmán zongorás cseh hallható. Majd ezt követően Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: 66.
1: Ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Rakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon fontos, hogy a pillanatban történik, tehát hogy ez ott történik, abban a pillanatban, te aki hallgatod, én aki játszom, és ez velünk történik, és ebben benne van az élet, nyilván amit odáig hoztunk, amit te hoztál a koncertre, most nevezzük így, de egyébként nem szeretem meg külön választani a zenészeket meg a hallgatókat, mert együtt csináljuk ezt az egészet. Ahogy szoktam mesélni, hogy egy tűz körül ülünk, csak valakinek van ilyen piszkavasa, aki mivel piszkálja tüzet, de mindnyájan a melegek körül ülünk, és azt élvezzük. És azt gondolom, hogy a legfontosabb hozzáállás az az, hogy a tűznek örülni, azaz a teremtettségből így örülni annak, hogy zenélhetünk, ez egy jó megközelítés.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás Kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Az esten Banyó Bálinthoz, Barakonyi Brunóhoz és Fábri Adonishoz a kiváló hazai szakszofon művész és tanár Ávér János társul vendégként. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel. Az első napon fellép Orbai Lilla, a Coltrane Legacy, valamint a New Fossils, majd második este az Intergeese Dés László közreműködésével a Jazz Boys, majd a Charlie Stacy trió szórakoztatja a közönséget.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Olá Kálmán zongorástja hallható. Majd ezt követően Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Az ukrán elnökkel találkozik pénteken Magyar Péter kormányfő. Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz támadás halálos áldozatainak száma. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bártvai Kinga nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, még ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadósság szabályainak a 2026-os költségvetés módosítása. Az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el. A GDP arányos államadósság mutató 2026 végére 77,5%-ra emelkedik a tavalyi 74,6%-os szinthez képest, de a törvénymódosítás így sem sérti az államadósság szabályt. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte szerint a közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést. Közben ötre emelkedett az ukrán főváros elleni éjszakai orosz támadás halálos áldozatainak száma. Az eddigi adatok szerint 36-an sebesültek meg, köztük egy gyerek, közölte a kijevi rendőrség. Az orosz erők közben sugárhajtású drónokkal mértek csapást a nyugat-ukrajnai Luck városának polgári infrastruktúrájára, köztük egy nagy kereskedelmi raktárra. Ott 6-an meghaltak és 12-en megsebesültek. Találatért egy 9 emeletes lakóépületet is, ahol az eddigi információk szerint egy felnőtt és egy gyerek sebesült meg. Kártérítési pert indított Benjamin Netanyahu miniszterelnök ellen az izraeli belbiztonsági szolgálat volt vezetője. Ronen Bar rágalmazás miatt fordult a bírósághoz, miután a kormányfő azzal vádolta meg, hogy eltitkolt előle hírszerzési információkat a Hamas 2023. október 7-i terrortámadása előtt. A volt szolgálatvezető szerint legalább 20 alkalommal figyelmeztette Netanyahut a gázai övezetben kialakult helyzetre, de állítása szerint a miniszterelnök elutasította a Hamas magasrangú vezetőinek likvidálására vonatkozó javaslatait. Lezárják Budapest 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik majd az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik, ezért a szerkezet 200 méteres körzetét lezárják és kiürítik. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, északkeleten-keleten gyenge eső is lehet. Éjszaka 2 és 7, napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollán Ernő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013. márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Olá Kálmán zongorás cseh hallható. Majd ezt követően Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Jáger Bandi, jazz zongora művész, zeneszerző. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Én is köszönöm a meghívást.
3: Egy picit azért téged is szeretnélek kérdezni a rádió névadójáról, Szakcsi Lakatos Béláról, hogy milyen emlékek fűznek hozzá?
4: Hát ez már gyerekkorom óta kialakult, mert a családomban mindenki zenész, és mindenki tőle tanult, zongoristák, és egyszer feljött hozzám a Béla bácsi, és volt egy ilyen kristálycsillárunk, és megpöcögtette, képzeld el, és én azonnal mentem a zongorához, és leütöttem. És azt mondta, hogy gyerekek, azonnal vigyétek, ez nagy tehetség, és akkor így alakult ki, és későn, amikor már idősebb lettem, vagy akkor pedig nagyon sokat beszélgettünk a hitről, meg így a jazz alapjairól, hogy nekem abszolút Magyarország legjobb zongoristája, meg a világban is szerintem az egyik legjobb, és hogy én csak jót tudok róla beszélni.
3: És ha lehet erről egy picit még, vagy lehet ezt egy picit fejtegetni, akkor hogyan cseréltetek eszmét így a hit és a jazz kérdés körében?
4: Hát ugye rengeteg jazzzenész van a világban, amit sokan nem tudnak, Dave Brubeck, John Coltrane, Duke Ellington, Kirk Wallum, Marcus Miller, Alex Acuña, és még sorolhatnám, hogy ezek mind hitemberei, és hát eleve is a jazz eleve a lélek zenéje, és az improvizatív dolog, akkor Bachról ne is beszéljünk, hogy minden onnan jön az improvizáció, és hát ezeket így ő is nagyon jól tudta elmondani, meg én is, és sokat tanultam ezáltal ő benne. Én meg már 35 éve hittel foglalkozom, és a zenébe is próbálom azt belevinni, mert alapvető dolog, hogy hát a Gregoriántól a sorolhatnám, hogy milyen stílusok mind onnan jönnek igazából.

0: El se lehetne képzelni akár az említett nagy zenészeknek a pályáját, vagy a te karrieredet hit nélkül?
1: Hát nyilvánvaló, mert mindegyikünk már gyerekkora óta ebben hisz, és ezek a zenészek is, hát ezek mind a legnagyobb zenészek, hát John Coltrane, vagy akiket mondtam, a Duke Ellington, például a Coltrane-nek a Love Supreme, az pont erről szól, és a Brian Blade, vagy a Kirk Wallum meg abszolút csak ilyen keresztény gospel dalokat csinál jazzben, és szóval, hogy a Marcus Miller például, én rengeteg koncertén voltam, és mindig a végén eljátszik egy ami Istenről szól, és bemondja, hogy ő gyerekkora óta ott nőtt föl, az apja pásztor volt, és stb. Szóval, hogy hála Isten, hát a Szakcsiról meg ugye nem kell beszélni, az mindig beszélt erről, meg egyértelmű volt.
0: Még csak egy kérdés ehhez, ez az alkotói folyamatban is segít, vagy egyszerűen erőt ad mondjuk olyan pillanatokban, amikor tovább kell haladni, és felül kell kerekedni bizonyos nehézségeken?
1: Abszolút, hát én például minden dalt tőle kapok. Én nem úgy van, hogy tényleg jön a fülembe, és akkor leülök, hogy abszolút, hogy idáig még minden dal úgy született, vagy szöveg, hogy ezt tőle kaptam.

0: Fel tudod idézni a legelső jazzhez kapcsolódó emlékedet?
1: Az enyémet?
0: Igen.
1: Mire gondolsz pontosan?
0: Hát amikor legelőször hallottál mondjuk vagy a jazzről, vagy legelőször hallottál jazzt, akár rádióban, élőben, tévében, tehát amikor úgy először a legmeghatározóbb ilyen élményt keresem kiinduló pontnak, amikor úgy már valami szöget ütött a fejedben, hogy ez fontos lesz a te életedben.
1: Hát mivel mondtam, hogy a családomban mindenki zongorista volt, és például a nagybátyám az Oscar Petersonon nőtt fel, és mindig azt hallgatta lemezeken, meg a Chick Coreát, akkor járt fel hozzánk a Pisti Balog Gábor, szóval rengeteg zongorista, a Tony Lakatos, ilyen jazzzenészek ott mindenkorultak, és ezeket hallgattam, és ezeken nőttem fel, és ezeket mai napig szeretem, de most már meghatározó mindenképpen a Kis Jared, Herbie Hancock, Chick Corea, a Rubal Cabana, van egy olyan zongorista. Kenny Kirkland, az szerintem a legjobb zongorista. De hát nagyon sok mostanában jó zongorista van, meg hála Istent Magyarországon is a fiatalok. Abszolút mindegyik szinte, én ismerem őket, mindegyik. A zongoristák között szinte mindegyiket azt lehet mondani, hogy nagyon jó.
0: Hogyan vélekedsz egyébként a fiatalabb jazz generációról, ha már itt szóba hoztad? Milyen utat járnak ők be? Mennyire formálják a mai jazzt egyáltalán úgy a műfaj? Megmarad-e ugyanaz?
1: Hát én úgy látom, hogy ők inkább az egyik része a régi világot próbálja, a bebop swing, a másik pedig már gondolkozik ezen az új modernebb dolgokon, de olyan nagyon kiemelkedő nincs, aki most annyira új stílust tudna hozni, hogy meg tudnám említeni, csak ezt tudom mondani, hogy mindegyik tényleg fantasztikus zenész.
0: És az már annak idején, amikor mondtad, hogy a családban ez hagyomány volt, jazzzenészeket, gondolom klasszikus zenészeket hallgattak, és ott volt a zongora, de hogy te is zongoraművész leszel? Ez el volt rendelve szinte kiskorod óta, tudták, hogy folytatódik ez a családi zenei hagyomány?
1: Igen, mert hogy eleve, hát mindenki zongáz, ott hoz zongora a szobába, akkor én is már magam oda mentem, és játszogattam, és akkor ez nem is volt kérdés, hogy ez az. Ők nem erőltették, de ez nekem abszolút egyértelmű volt.
0: És az első ilyen visszacsatolás mikor érkezett, amikor valaki azt mondta, hogy most persze Szakcsi Lakatos Biláról említetted már, hogy ő azonnal letette a voksát mellettet, de amikor valaki visszajelezte, hogy na hát a zongorán ez kifejezetten tehetséges ez a fiatalember?
1: Hát szinte mindenki, akikkel játszottam, hát már először akikkel játszottam, például az Egri Jancsi, a Balázs Elemér, utána aztán Babos Gyulával játszottam.
0: Most arra gondolok még, amikor csak leültél a zongorához, és akkor elkezdte játszani, és mondjuk nem tudom, hogy akkor volt-e az elején már kapásból tanárod.
1: Hát klasszikus tanár, igen. Jazzben nem, mert először még nem, mert ugye abszolút hallással születtem, és mindent, amit hallgattam, le tudtam játszani. Azt sem tudtam, hogy mit játszok, milyen harmónia, milyen dala, de le tudtam játszani. És akkor utána először elküldtek klasszikus iskolába, és utána pedig az OSK-ban beküldtek az eszejenőhöz, és gyakorlatilag ő mindent megtanított nekem, az összes standard ismert dolgokat, akkor a harmóniákat, ő ezeket nagyon tudta, hogy kell mondani. Attól függetlenül, hogy nem jazz zongorista volt, de nagyon jó zongorista volt, de mindent meg tudott tanítani az alapját.

0: ekkoriban az, hogy te klasszikus zongorista legyél, vagy jazz zongorista, azt mi befolyásolta, hogy te végül melyiket válaszd?
1: Hát mondom ezt, hogy otthon lesz szólt, és hogy...
0: Ja, hogy ez a hagyomány.
1: A hagyománytól, igen. De én először klasszikus zenész akartam lenni, csak aztán annyira a jazz magában, mert a Bachot én nagyon szerettem. Hát ha most újra születnék, akkor csak az lennék. Nem azért, mert nem szeretem a jazz, vagy valami problémám van, csak hogy azt hiszem, hogy a Bach az mindegyiket übereli, hogy eleve a klasszikus zene, az minden zenének az alapja. Hát igazából még a jazz is abból alapul, és nekem a Bach különösen. És például tervezek egy ilyen lemez már régóta, hogy jazzben megcsinálni, mert ez fantasztikus dolog lenne.
0: És szerinted hozzá lehet könnyedén nyúlni ezekhez a klasszikusokhoz, ahogy kicsit jazzesíteni, szóval ez egy megengedett dolog?
1: Hát eleve már a Bachnál szinte improvizáció az egész, és hát harmóniákat is nyilván meghagyunk, de az, hogy beszáll egy dob vagy egy bőgő, onnantól lesz igazából jazz, de az alapja az megmarad, legalábbis az én tervezetem szerint, hogy én úgy képzelem el, meg hogy először el kell játszani, én azt szeretem, hogy eljátsszuk mind, ahogy van, megvan ér, és utána jön az improvizáció.

0: Amikor már eldőlt, hogy akkor a családi hagyományok nyomán jazz-zongorista leszel, akkor hogyan folytatódtak a tanulmányaid? Mondtál egy-két zenetanár, de hogy aztán mi volt a további úta?
1: Utána már nem volt, mert utána hálastam, már annyira elhívtak, hogy nem, hogy azt mondjuk sajnálom, hogy nem tudtam ez miatt bemenni a zeneakadémiára, de nem kellett, mert abban az időben nem volt szükség ilyen papírokra, hogy azt szerint hívtak, hogy hallottak rólad, vagy tudták, hogy te jó vagy, akkor minden zenész elhívott.
0: Múltkor pont itt volt vendég Szaksi Junior, és ő mondta, hogy hát nagyon sok mindent, szinte mindent meg lehet tanulni a intézményes keretek között a jazzről, tulajdonképpen a lényeget nem.
1: Így van. Ezt most is vallom, mert most nem akarok senkit bántani, de nincsenek olyan nagy tanárok, vagy olyan nagy zenészek, akik most tanítanak, akik például zongoristában nem tudok mondani olyat, az Olá Kálmánon kívül, aki megfelelő lenne arra, hogy a fiatalokat tanítsa. És tényleg, hogy a mi időnkben még nem volt YouTube, meg nem volt ilyen MP3, meg nagy dolog volt, hogyha egy lemezt meg tudtunk hallgatni. Most meg már bármit meg tudsz hallgatni, hogy minden felvétel kotta fönn van, és improvizációk, hogyha egy mai zenész normális vagy okos, akkor bemegy és mindent megtanulhat. Nem kell ide ma már tanár. Csak sokan azért csinálják ezt az akadémiát, hogy a papírok miatt, hogy esetleg tudjon tanulni, de az a nem miatt abszolút nem kell.
0: Akkor azt mondod, hogy ez igazából javára vált a zenész társadalomnak is, hogy igazából mindent elárasztott a digitális térben, nem csak zene, de a tananyagok is, és a oktató videók, szóval hogy ez végül több tehetséges emberhez vezet, vagy több egy szintre eljutó, de nem különösen kiemelkedő zenészhez.
1: Hát figyelj, a kiemelkedés az tőled függ, vagy a tehetségtől, mondhatnám, hogy Isten mit adott neked. De az mellett nagyon jó, hogy mindent meg tudsz hallgatni, mindenkit meg tudsz ismerni, minden zenész, élő koncertek fenn vannak, ez nagyon nagyszerű, ez a része az internetnek. A másik részével nyilván én se értek egyet.
0: Nehéz gondolom ez az állandó önmenedzselés, hogy akkor csak úgy lehet eljutni bizonyos mondjuk színpadokra vagy fesztiválokra, hogy az ember egész évben hallatja a hangját, mutatja magát, nyomul.
1: Pontosan.
0: És ez azért szintén egyik árnyoldala mondjuk ezeknek a közösségi oldalaknak.
1: Igen, na most régen nem volt ez, mondom, akkor az volt, hogy meghallták, hogy ez, és akkor ez is írtak. Az, hogy nekem ilyen szerencsém volt, de most már nekem is kell mindent csinálni ahhoz, hogy ott legyek, vagy ugye én ebből élek a zenéből, és akkor nekem ott kell lennem, mert akkor mit csinálok?

0: Említetted ezeket a nagy zenészeket, Babos Gyula, és aztán persze Balázs Elemér és a többiek. Milyen volt velük először így színpadra állni? Nem volt benned egy izgalom, vagy egy szorongás, ha lehet így mondani, hogy most teljesíteni kell?
1: Nem, abszolút. Ők is úgy viselkedtek velem, mint egy barát, és én meg szintén, szóval nem volt abszolút, hogy valamit kellett volna nekem mutatni, vagy ők meg mondtak volna. De nyilván, hogyha esetleg valamit mondtak, akkor azt elfogadtam, mert tudtam, hogy ők nagyon nagy zenészek, meg idősebbek. Az Elemér például unokatestvérem is, szóval, hogy még egy családból is van. És abszolút. És ami még nagy dolog, hogy az mondjuk már nagyon később dolog, de hogy játszottam George Benson-nal Szegeden, például, amikor itt volt először Magyarországon, akkor lejátszotta a koncertet, és utána azt mondta, hogy meg volt már előre szervezve, hogy ő magyar zenészekkel is akar zenélni, és volt ez szabadtéri volt a koncert, és volt egy másik rész, ahol bent lehetett egy moziban játszani, és ott én voltam a zongorista, Hárs Viktor volt a bőgős, már nem is tudom, hogy ki dobolt, és a Benson végig csak játszott, nem énekel, csak igazán jazz volt, és ővele is sokat beszélgettem, és kérdezte, hogy honnan jött itt, nagyon jó vagy, és nagyon szerettem. És akkor utána később meg az Alex Acuñával volt egy közös koncert. Hát az is elmesélt, hogy az egész családja, mindenki, hogy hát azok nem is tudom, százan vannak, és mindenki keresztény, hogy mindenki abszolút, szóval, hogy ezek nagyon nagy emlékek abszolút a

0: Neked hogyan jött az életedbe a latin zenének a szeretete?
1: Igen. Legelőször én latint kezdtem el játszani, mert ismertem olyan zenészeket, akik már kezdettől kezdve latint játszottak, és egyszer elhívtak egy koncert, hogy gyere már el, és elmentem, és akkor mondta, bemutatkozott a csávó, hogy ő csillai, meg nem tudom, és hogy mondták, hogy te jó zongorista. Igen, és akkor utána elmentem egy másikra, majd képzeld el utána olyat, hogy nem jönné velünk játszani, kell egy zongorista. És akkor én még azt sem tudtam, hogy mi az, hogy latin, vagy hogy kell ezt játszani, vagy micsoda. És elmentem, és a próbám már egyből ment valahogy, nem is értettem magamon se, ez hogy működik, hogy egyből mindent tudtam játszani, szalszátok ezzel bármit. És akkor ez ment nagyon sokáig, olyan szinten, hogy szinte egy héten ötször vagy hatszor játszottam a latin zenét különböző zenekarokban, és ezáltal egy kicsit háttérbe szorult akkor a jazz, és amikor ezek vége lett, akkor már csak a jazzzel foglalkoztam.
0: De ha lehet érzékeltetni, mert mondjuk biztos a hallgatók között is, hát persze ismerjük a latin zenét, de hogy mondjuk miben más, vagy mik a legfontosabb különbségek a jazz és a latin zene mondjuk zongorázása között?
1: Hát a stílusok, meg a technikák, meg
0: a ritmusa.
1: A ritmusa, így
0: de van. Improvizáció az van benne?
1: Hát nem nagyon, de már van latin jazz is, és hát például akit mondtam, a Gonzalo Rubalcabana, az nagyon nagy jazzista is, meg latin zenés. Hogyha meghallgatod, rengeteg jazz zenét csinál, de mellette vannak kimondottan latin lemezei, és ott ugyanúgy az improvizáció jazz, mert olyan nincs, hogy latin improvizáció igazából, főleg ami annyira. Vannak ilyen latin stílusok, például a gitárosoknak könnyebb, egy flamenco gitáros az egyértelmű, az más, de mondjuk egy jazz gitáros az már egyből csak jazz tud játszani nyilván, de ez nem baj, mert mondom, már abszolút kialakult ez a latin jazz, és nekem is benne maradt a játékomban ez mai, mert hogy onnan indultam, és hogyha jazz is játszok, abban is benne van mindig valahol a latin, mert én nagyon szeretem.

0: hogyan alakultak meg az első olyan formációk, amik már így szilárdan a te formációid lettek?
1: Hát először mindenkivel játszottam nyilván, akivel csak lehetett, vagy elhívtak. Aztán először csináltam egy saját latin zenekart, aminek ez volt a lényege, hogy instrumentálosan is, meg énekes, és akkor ott a jazz is közben szólt, nyilván az már ilyen jazz latin volt. Aztán, amit nagyon ki tudok emelni, az 9 éven keresztül volt, most lett vége a Malek Andrival a szólisztik, ott viszont ott 4 lemezt csináltunk, ott az egész világot bejártuk, ott abszolút a jazz kapott alapot, és arra énekelt, és ott a Pecek Andriska, a Hás Viktortól kezdve, Barc Horváth, renget, a Pluto Horváth, és szóval mindenki megfordult, és ezt csináltuk, és ez most sajnos 2016-ban vége lett, és most pedig már új formációkat csinálok fiatalokban, meg rengeteg szólón is gondolkozok. Szóval, hogy most egy újra tervezés van.
0: De van most olyan, amiben fixen téged láthat, hallhat a közönség fellépések kapcsán?
1: Igen, a név az megmaradt, hogy szólisztik, csak most már Jager Bandi szólisztik néven megy, de abban is a Pecek Andriska benne van a Krisztián, a Pecek Krisztián, és van egy nagyon fiatal, tehetséges énekesnő, aki jazz versenyt már megnyert, a Bango Adrián.
0: Volt itt nálunk vendég.
1: Szuper. És akkor ő énekel. Illetve van egy latin trió, ahol van egy chilei flamenco jazzgitáros, illetve egy kubai kongás, és velük játszok például most 9-én, és velük lesz egy koncert.
0: És ez az újratervezés, amit említettél, ez akkor akár új irányokat is jelenthet az életedben, zenei irányokat, kísérletezgetést?
1: Persze, hát én figyelem abszolút a jövőt, meg hogy mi van a rádióban vagy a tévén, én foglalkozom ezekkel, és meg magam is úgy érzem, hogy tudok mindig újulni, és de az mellett persze az én elképzelésem, vagy az én az megmaradt, persze.
0: Érdekes, hogy ilyenkor eszembe jut, hogy vajon egy ilyen helyzetben is, amikor formálódik éppen ez a zenei utad, akkor is a hited vezet? Vagy akkor is lehet azt mondani, hogy mondjuk ezeket az isteni jeleket te észreveszed?
1: Abszolút. Mint mondtam, én nálam mindig mindenben így van, a zeneszerzéstől kezdve a fellépések előtt én mindig imádkozom, vagy és hát minden zenét így kaptam, ezért remélem, hogy a jövőben is kapok olyan új inspirációkat, ami által ki fog alakulni egy új stílus, úgy, hogy közben megmarad a régi is.
0: Erről a bizonyos Jazzrael formációról beszélhettünk, mert ez valahogy kimaradt, nem tudom, hogy direkt maradt-e ki, vagy csak nem ejtettél róla szót, de szerintem nagyon egy izgalmas és korszakalkotó formációról beszélünk.
1: Igen, most az is.
0: Igen, ezt tudom, de hát szóval azért attól még az egy nagyon markáns karrierednek része.
1: Igen, hát ott az volt a lényeg, hogy a zsidó zenét, meg a Szefárd, meg ilyen különböző, amik spanyolul, meg rengeteg jidis dalokat megcsinálni jazzben, és ez nagyon-nagyon ment. Hát az is már több mint 10 éves, és nagyon híres volt minden, és az azért állt meg, mert amikor megalakítottam a Malek Andri szószékot, akkor mindennel leálltam, a latinnal, mert az annyira ment az a dolog, meg annyira jó volt, meg annyira megértettük egymást minden szinten, hogy úgy gondoltam, hogy na ez a zenekar, és ez az örök. És tényleg ez 9 évig így volt, és most történt változás, és azért most már elő kell venni mindent, ami volt, meg minden, ami lesz, nyilván ezek az új dolgok. Szóval, hogy igazából lesz munkám abszolút, mert szeretném, ami megvolt, az maradjon meg menjen tovább. Ami meg nincs, az meg legyen, mert valami új fog történni.

0: hogyha mondjuk mai fiatal jazz-zongorista, vagy jazz-zongoristának készülő fiatal kéri ki a véleményedet, akkor mit mondanál neki, hogy hogyan vágjon neki ennek a pályának? Egyáltalán javasolnád-e neki, hogy hiába rögös út, de mindenképpen érdemes, vagy akár óva intenét, hogy azért ma már nehezebb jazzzenészként kibontakozni?
1: Hát nyilván, hogyha nagy tehetség, akkor nem intem óvá, akkor én is azt mondom neki, hogy tanuljon meg hallgasson, de viszont azt már mindenkinek elmondom, hogy nektek kell szervezni. Ma már megszűntek a menedzserek, egy jazzklubban vagy kettő igazából, és hogy ez ahhoz, hogy te bekerüljél valahol, ahhoz te kell lesz, mert senki nem fog hívni, és hogy ezt meg kell tanulni a menedzselés szerepét. Én is akkor tanultam meg, amikor ez így megváltozott a helyzet, és akkor elkezdtem én telefonálni, én e-mail, és most már mindent én csinálok, és rengeteg kapcsolat így kialakult, hála Isten, és akkor így tud működni. De mai napig én nézem, hogy mik alakulnak, vagy hol vannak helyek, vagy fesztiválok, stb., és akkor azon az ember próbál részt venni. És ezt tudom ajánlani a fiatalok, hogy erre figyeljenek. Mellette meg persze, hogyha nagyon nagy tehetség, akkor tanuljon, viszont ha nem, akkor csak játékból csinálja, és inkább tanuljon valami szakmát. Én ezt ajánlom.
0: Szerinted hány éves korban lehet megállapítani valakiről, hogy nagy tehetség?
1: Hát már elég korán, szerintem már 10-12 évesen abszolút meg lehet alapítani, vagy nézni, hogy ő tehetség. De olyan is van, aki még kiskorában nem, és később, vagy más hangszeren kezdett, például így volt a Tóni Lakatos, hogy hegedűn kezdete, és akkor abból nem lett olyan, de elkezdett fújni, mindjárt ő lett a legnagyobb sztár, hogy ezt is figyelembe kell venni, hogy nem mindig a szülők hatása lehet, hogy ők nem azt gondolják, és közben meg egy másik hangszert megpróbálsz, akkor meg lehet, hogy pont az a te utad. Azért kell próbálkozni mindenképpen, hogyha a zenére veted a fejedet.
0: Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és hogy ilyen erősen és pozitívan beszéltél a hit szerepéről, nem csak a te életedben, hanem úgy az egész jazzben és az egész zenében, mert ez egy nagyon fontos üzenet, nem csak a fiataloknak, de mindenkinek, aki zeneszerető. És hát kívánom, hogy akkor az újratervezés során pedig valamennyi vágyad valósuljon meg, és aztán legyenek még fellépések, albumok, és amit csak szeretnél.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Jáger Bandi, jazz zongoraművész, zeneszerző volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suke Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Az esten Banyó Bálinthoz, Barakonyi Brunóhoz és Fábri Adonishoz a kiváló hazai szaxofonművész és tanár Ávéd János társul vendégként. Vérbeli jazz forgatak Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb bárnyalatát sorakoztatja fel.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első részében Olá Kálmán zongorástja hallható. Közreműködik Lenyán Csaba és Barca Horváth József.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első részében Olá Kálmán zongorástjét hallották. Közreműködött Klenyán Csaba és Barca Horváth József. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2020. január 17-én.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében Zoller Attila 70. születésnapi koncertje hallható. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Pege Aladár és Kőszegi Imre.
2: One, two, three, four!

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében Zoller Attila 70. születésnapi koncertjét hallották. Közreműködött Szakcsi Lakatos Béla, Pege Aladár és Kőszegi Imre. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 1997. december 5-én.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
1: Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Stop.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Budapest Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.